0: Hát meg a Begaming éjtei, te már nunca hattó, hogy ha a siú, Johnji, te van, ha gád, mit soda, hát mit sod giba, tovább se jó, tovább nudáka éjted, nocs, mit kiek a meg a dzsadzsis, nyeg a dzsadzsi, hogy sikod, oda hopp, mert szűncs. Akkor meg oda hondzsi a díjta, csak a maga dzsasszik, hogy nincs, nes most minden nes sem jaj, tics. Ki meg hát nes sem stabil sístik, nocs, ga hagan maga dzsandó, hona nocs. Gan ga and mikig nos gan ten ha vid na no jaji miu jaji miu na ku tag nos kia me ga wan so jaji mi sot kia jin do ho so ju bi ji ba un ska jaji ne jan do ho kia me ga bishu ga bishin da skin ji ska o de bon noat ha ka ni a bok sai tish ga jaji ne ptaj za ga yo Ak meg min bietsi a bidonji en do ho so ak ayuk min giba a bokszai tagszis gogan zsajzsi nöptetsz zagajon. Kér meg a zsiga, ha vassit, nes mamutszai tics, ujjá medapja bíjét se, jögön ilyen dohosszó. Kér meg nia a medak, a bezsugig nekcsinöszk, nes mamutszai tics, kér zsiszkos. Kér meg nia bázsga, kér men kávíts, sivácsga, ha jögön ilyen hapsko negnőíts, nesk. Kér mi okol negnőíts. Haga ucin bennoj, becsa gyis tudó egnódok, a gyis tudó egnózsgal, ne hábet szíjónap, mink egnózsi mítsem. Akkor beig kibad a bezsmond, min csebed a decs, haga nuan gahoda ha gyíted, duimen, nocs mít. Ilyebe zsodák a vaske gyis bígyibíta bíheg nótávogen, haga zsebetok, in ilyen izbel szilhantra, de cseszi bíts.
1: Isabel says it was not going to mean Jay here. Jeb me had got this guy got in the pad. So then and then not me to get me got Jay in this guy me had.
2: Keep on more set day and I'm going to my way here session deep and the get you then man. What